0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemben.
1: Hi, Hong Bin Yu. Ni hao. Ni jia ba wei. Wu yan de lai wu jia jie.
2: Wir gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel,